i preferas i pref karol i preveras kafut el king du mart kain fokut agat du chesh ftum amen megin azar yerkeri mech tanjvats gerkeri mech chismovats titar.